0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúra Egyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányi Né Demeter Magdi.
1: Jó reggelt!

A nyár vége felé közeledünk, ezért ki kell használni minden napsugaras napot, élvezni kell a fényt, a meleget, ha csak lehet, kimenni a szabadba, a természetbe. A természet nem csupán körülvesz minket, hanem táplál és éltet. Nincs hatékonyabb gyógyszer, mint a hűs erdő a madarak dalával, egy csobogó patak, vagy egy vadvirágos rét bogarak zümmögésével, lepkék táncával. Valaki azt mondta nekem egyszer, ha szörnyűnek és félelmetesnek akarod látni a világot, hallgass híreket. Ha csodálatosnak és megnyugtatónak akarod látni a világot, menj ki a természetbe. A természet olyan, mint egy szimfónia, a lélekhez szóló zene. Van Gogh azt mondta, ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget. Szépségekkel teli napot kívánok mindenkinek, a most következő magyar nyelvű kulturális műsorhoz pedig kellemes időtöltést!

Kormányos Sándor verse, még kacag a nyár. Még kacag a nyár, de érzi már, hogy valahol, messze, bús szelek jajgatva sírnak fel az égre, s lehullanak majd a levelek. Még kacag a nyár, de tudja már, hogy ajándék minden pillanat, mely ma-holnap emlék lesz szívünkben, ha őszoson állt a fák alatt. De most még kacag a nyár.

Augusztus 24-e Bertalan napja. Ezt a napot a néphagyomány az ősz kezdő napjának tekinti. Az e-napi időjárásból jósolnak a várható őszi időjárásra. A Bertalan napkor köpült vajnak gyógyító erőt tulajdonítottak. Úgy vélték, ha egy kanállal a búzába tesznek, nem esik bele a féreg. A lencsét is megdörgölik vele, hogy ne essen bele a zsizsik. Hazánkban ez időtájt hagyják abba a fák a növekedésüket, és ha a búza is jól terem, ekkor tartják a ma is híres szögedi augusztusi búcsút. Ha jól figyeljük a természetet, akkor már az őszi előkészületek jegyében itt-ott rábukkanhatunk a nyár búcsú kezdődő jeleire. A nappalok ekkor már érezhetően rövidülnek, ám a csillagos égbolt és a hulló csillagok hangulata még mindig nagy hatással vannak ránk a meleg és romantikus augusztusi éjszakán.

Kétségtelen tény, hogy mindig nagyon várjuk a nyaralást, a jól megérdemelt szabadságunkat. Az emberek jelentős hányada vízpart közelében szeret kikapcsolódni és nyaralni. Az mindegy, hogy tóról, tengerről vagy folyóról van szó. Sokan választják nyaralásuk helyszínéül azokat a városokat, helyeket, országokat, ahol lehetőség van víz közelében pihenni. De mi ennek az oka? Miért annyira népszerű a víz közelében történő nyaralás? Számtalan tanulmány számolt be arról, hogy a víz csökkenti a stresszt és a szorongást, ami pedig a mentális állapotra hat pozitívan. Azonban a vízparti nyaralásnak nem csak mentális egészségügyi előnyei vannak, a fizikai egészségre is pozitívan hat. A vízparti, azaz a természetben történő pihenés csökkenti a légzés számot, ami jót tesz a tüdő egészségének, illetve a szív- és érrendszerre is pozitív hatást gyakorol. A kutatások szerint a víz látványa előnyös az zaklatott elme megnyugtatására, illetve a testi, a lelki és a szellemi pihenés elősegítésére. A víz mellett tartózkodás hatással van a lelki állapotunkra, ezért nagyon hasznos lehet azok számára, akik stresszel, szorongással vagy depresszióval küzdenek. Már évezredekkel korábban is felismerték a víz gyógyító tulajdonságait és hatásait. Már az ókori görögök is olyan természetes forrásokat és fürdőket kerestek, amelyek nyugtató hatást gyakoroltak a testükre és lelkükre. Sok kutatást végeztek azzal kapcsolatban, hogy a víznek milyen pozitív hatásai lehetnek az emberekre. Egyes hozzáértők szerint még a viselkedésünket, az élethez való hozzáállásunkat is megváltoztatja. A víz jelenléte segít a jobb gondolkodásban, és ösztönzi a proszociális viselkedést. Növeli az empátiát, és az élettel is sokkal elégedettebbek vagyunk, ha víz közelében töltünk egy kis időt, netalán ott élünk. A vizet, legyen az tó vagy folyó, minden érzékszervünkkel érzékeljük. Már a víz illata, látványa és hangja is megnyugtató hatással van ránk. Ez pedig pozitív, boldog lelkiállapotot eredményez. Az áramló, mozgó víz nyugtató hatásokkal rendelkező fehér zajnak minősül. A vízparton és a vízben történő meditáció is nagyon pozitívan hat az idegrendszerre. Ettől nem csak boldogok, de kiegyensúlyozottak is lehetünk.

Márai Sándor, mosoly játszon az arcodon. Áldogáltam a tengerparton. A víz színén a hold pihent. Mélységes nyugalom áradt odafent és idelent. A pillanat elvarázsolt. Szívemet béke járta át. Ott kint a végtelen nagy tenger, lelkemben bent a nagy világ. Hogyan lehetnénk boldogabbak? Álmodjunk együtt szebb jövőt. Tenger nyugalma ránk ragadjon, s hagyjuk elmenni a múlt időt. Éljünk a mának, ma is és holnap. Élvezzünk órát s perceket. Mosoly játszon arcunkon mindig, és szeressünk. Szeressünk, hogy szeressenek.

Minden embernek más az ízlése, az elvárása, az elképzelése egy tengerpartról. Különböző országokban készítettek közvéleménykutatást, melyben az volt a kérdés, melyek a világ legszebb tengerpartjai. Az első helyeken a következők szerepeltek. Az olaszországi, szardíniai, Cala Gorice türkiszkék vizével, az ausztráliai fehér homokos Whitehaven Beach, a braziliai sziklás Baía do Sancho, valamint a mexikai romok melletti Tulum Beach. Ezek a helyek tiszta vízükről és csodás tájaikról híresek. De felsorolhatnánk hozzá Görögország tengerpartjait, Miami, Dél-Afrikát, Horvátországot és sok-sok kis szigetet és tengerpartot. Mert még nagyon sok gyönyörű tengerpart varázsa vonza magához az embereket, hiszen ezeken a helyeken megtalálhatják a nyugalmat, a szépséget és kalandokat. De ne felejtsük el, hogy nekünk, magyaroknak mégiscsak a legkedveltebb, a mi kis tengerünk, a Balaton kellemes partjai, ami nem csak hazai, hanem külföldi látogatók számára is kedvelt nyaralóhely. A Balaton minden szempontból tökéletes úti cél a nyaraláshoz. A tóparti strandok, gazdag kulturális élet, természeti szépségek és csodák, borkultúra és szórakozási lehetőségek mind hozzájárulnak egy sokszínű, minden igényt kielégítő és felejthetetlen élményekkel gazdagító nyaraláshoz. A magyar tengerparton!

Gárdonyi Géza, Balaton. Csak hogy újra látlak, égnek ezüstükre. Égnek ezüstükre, szép, csöndes Balaton. Arcát a hold benned elmélázva nézi, s csillagos fátyolát átvonja tihanyon. Leülök egy kőre, s elmerengek hosszan az éjjeli csendben, az alvó fa alatt. Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom. Balatont álmodom, s melléje magamat.

a kedvenc évszaka a nyár, mert az valahogyan kicsit eltér a többitől. Ez a szabadság, a kacagás, az önfelett vidámság időszaka. A nyár mindig kicsit más világ, máshogy tekintünk erre az időszakra. Különlegességét leírni nem is lehetne máshogy, mint egy csilingelő, muzsikáló, kedves verssel. Devecseri László, Nyári este. Minden muzsikál. Csodaszép, csodaszép. Ágak közt a fészek, pejhes menedék. Virágok kelyhében tündérek ülnek. S csendesen nékünk hegedülnek.

mindenki ismeri, de főképpen aki falun nőtt fel, a most érő galagonyát. A galagonya, ami általában egy tövises cserje vagy kis fa, a rózsafélék családjába tartozik. A galagonya egy, a népi gyógyászatban is előszeretettel alkalmazott gyógynövény, aminek több jótékony hatása ismert, sőt, ezek többsége a 19-20. Század óta igazolt is. Leginkább szívgyógyszerként alkalmazzák, teaként és kivonatként is alkalmazható. A galagonya nemzetség több mint 1000 fajtát tartalmaz, amelyekből azonban csupán közel 200 elfogadott. Ezekből a Kárpát-medencében 4 fajta őshonos, a fekete, az egybibés, a rózsaképű és a cseregalagonya. Az egybibés galagonyának több változata is ismert Magyarországon. Levele szórt állású, a levélerezete pedig szárnyas. Virágai fehérek, ágai tüskések, ezért szeretik sövényként is használni. A galagonya, ami németül Weißdorn, a francia orvosok szerint Le Docteur du Cœur, a szívdoktora. A magyarok pedig úgy hívják, a szív barátja. Főként az északi féltekén él, és május-júniusban virágzik. Már az első században említést tett róla Dioszkoridész, egy görög katonaorvos. A hagyományos kínai orvoslásban is előszeretettel alkalmazzák, de az amerikai őslakosok is használták. Sőt, mi több, az 1700-as évek elején a galagonya szerepelt a szegény ember étlapján is. Legelterjedtebb használata a belőle készült teja, de lehet szörpöt és lekvárt is készíteni belőle. A galagonya gyógyhatásai. Mivel erősíti a szívizom sejteket, továbbá növeli a szívizom munkabírását, valamint annak vérellátását is javítja, szívpanaszok esetén is ajánlott a galagonya alkalmazása. Ezen kívül tágítja az artériákat, csökkentheti a magas vérnyomást, csökkenti a koleszterint, enyhe nyugtató hatással is bír. A galagonya vissza tudja szorítani a stressz hormonok felszabadulását, ezáltal az idegek és a szervezet is fellélegezhet. A pirosbogyós termékeket kora ősztől, szeptembertől, október végéig érdemes szüretelni. Csak tiszta, forgalmas utaktól távol eső bokrokról ajánlott szedni.

0: Ma a gyermekeknek a Zengő Forrás című mesét Halász Judit színművész mondja el.
1: Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon irigy volt. Ha valami szépet kapott, azt úgy eldugta, hogy más még csak ne is gyönyörködhessék benne. Ami szépet olvasott, el nem mondta volna pajtásainak egy világért. Ha sok cukra vagy gyümölcse volt, az se bánta, ha megromlik, inkább eldugta, sem hogy adott volna belőle másnak. Nem is szerették a pajtásai. Egyedül csavargott, egyedül játszott mindig. Legjobban az erdőben szeretett mászkálni. Ott mindig talált valami szépet, amit még senki se látott. Egyszer, amint az erdőben járkál, valami csodálatosan szép muzsika szót hall, mintha tündérek dalolnának. Megy a hang után, hát egy kicsiny, kristálytiszta forráshoz ért. Az a forrás dalolt olyan szépen. A kisfiú leült melléje, hallgatta, és úgy érezte, hogy ilyen szépet még sohasem talált, ilyen boldog még sohasem volt életében. Addig hallgatta, még csak bele nem fáradt. Akkor egyszerre eszébe jutott, hogy ha más valaki erre jár, az is meghallgathatja a csodálatos forrás dalát. Ezt pedig az irigy fiúcska semmiképpen sem akarta. Csak neki daloljon. Keresett hát egy csomó nagy követ, agyagot is hordott össze, és addig dolgozott, míg be nem tömte a forrás nyílását. Nem szivároghatott ki onnan egy csepp sem, és a dal sem hangzott már. Majd holnap újra eljövök, újra kinyitom a nyílást, hadd daloljon nekem megint, gondolta elégedetten, és hazament. Éjszaka nagyon nyugtalanul aludt. Álmában egyre hallotta, hogyan sír a forrás a föld alatt. Másnap sietett is fölkelni, még iskolába sem ment, kiszökött az erdőbe. Ment, nézett erre, nézett arra, de mintha ma egészen más lett volna az erdő, sehogy sem talált a forrásra. Egész nap ide-oda járkált, enni is elfelejtett, csak kereste a forrást. Hiába. Olyan jól betakarta tegnap, hogy maga se tudott többé ráakadni. De még akkor se jutott eszébe, hogy talán ez a büntetés, amiért olyan irigy volt. Hazament a fiúcska szomorúan, nem kellett neki se étel, se ital, nagy beteg lett. Olyan nagy beteg, hogy lázálmában egyre félre beszélt. Egyre a daloló forrást emlegette, de persze senki sem értette, hogy mit akar. Egyszer éjszaka arra ébredt, hogy valaki ül az ágya szélén. Egy nagyon szép, szomorú tündér volt. Megfogta a fiúcska kezét, és azt mondta: addig nem találod meg a forrásomat, addig nem is gyógyulhatsz meg, amíg ki nem találod, hogy miért tűnt el előled. Mire a kisfiú utána nyúlhatott volna, eltűnt a tündér is. A kisfiú most erősen kezdett gondolkozni, olyan erősen, hogy hiába beszéltek hozzá, nem felelt. És addig-addig gondolkozott, míg egyszer csak kitalálta. Megérdemeltem a büntetést, suttogta, és megeredt a könnye. Irigy voltam, gonosz voltam, csak magam akartam hallgatni a dalt, még az édesanyámra se gondoltam. Alig, hogy ezt kimondta, az ágya mellett ott állott a gyönyörű tündér, de most már nem volt szomorú. Kézen fogta a fiúcskát, kivezette a házból, mentek egyenesen a nagy erdőbe. Hát lám, egyik szikla alól ott buzgott elő a forrás, és dalolt, százszor szebben, mint az előtt. A tündér megengedte, hogy a fiúcska igyék belőle, meg is gyógyult tőle egyszeribe, és úgy elfelejtette az irítséget, mintha soha nem is ismerte volna. Csak azt mondd meg, szép tündér, milyen forrás ez? Kérdezte a fiúcska. A szeretet és jóság forrása, kisfiam, szólt a tündér, és már el is tűnt. A kisfiú meg hazament, és akit csak meglátott, mindenkit odaküldött a daloló forráshoz. Meg is gyógyult ott minden ember, elfeledte baját, bánatát, és boldogan indult tovább. Áldották is a fiúcskát, akiből nagyon jó, nagyon boldog ember lett, de soha el nem feledte, hogy minden jót csak a szeretet és jóság forrásának köszönhet.

Egy bölcsesség az utazásról. Ha valami jó történik, utazz el és ünnepelj. Ha valami rossz történik, utazz el és felejtsd el. Ha nem történik semmi, utazz el és gyűjts élményeket.

Egy öreg bölcs doktor mondta, a legjobb mozgás a séta, nem a futás. A legjobb multivitamin a napfény, nem a gyógyszerek. A legjobb bőrápolás nem az, amit magadra kensz, hanem amit megeszel. A legjobb gyógyszer a nevetés, nem amit a patikában vásárolsz. A legjobb szíverősítő egy jó alvás, nem a pirula. Az egészség valójában nagyon egyszerű. Mi tettük bonyolultá?

Egy ősi indián mondás szerint minden nap nem lehet jó, de minden napban van valami jó. Minden reggel úgy ébredek, hogy magamhoz ölelem a világot, és képzeljék, a világ visszaölel.

0: Mai műsorunk végéhez értünk. Az Olmi Magyar Kultúra Egyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Olmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsor szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Kellemes, nagyon szép hétvégét, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat, viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.